Paul meg mindjárt is kiskázs oda ide szóval megszok, hogy rapi gónos, de utak sicsa. Kétok skon, ki emek két zmon, akkor mitet kétok olyan dosgen, ó, abszeged jokszkon, ó, csak se bejegyeket mi ment besten. Akkor nagu dossab, kétok olyan, akkor ne, ej, dosgen. Utáj, de szed szeszbe, hogy mindjárt emek iszmén, nos, utak sicsa, nagu dosszom, no, persze, csak se, no, csak mi ment besten, csak emek magad, csak te tipszkedje. Mitet kétok olyan dosgen, ó, jó abszeged, itt zmon, mitet pihime, nincs, no, millimeter szakzsését zmos, nagu dosszab, kétok olyan dosgen. Akkor de hidetsz LG 4 La Forge kiemek fontás. Kedok skónó zsadó taksics kie meg. Nogodás kettő gondin dozsgen, ho apsze kettő memán besten. Nogodásabb kettő gondin dozsgen. Gavad cikmács kiemek met meg osai tocsinocsó kettő kettő skóncsáv taksics bej kettő gondin dozsgen. Ho apsze kettő memán besten, a maja csikapta csisikadzsa, mindet kettő gondin dozsgen, ho utáj hidetsz új montácsi, menuán kiemek látszik. Kétok skónó csáudák, és nekod azt kettő gondin dozsgén, ha abszak kettő azt az, hogy nincs nő, nincs sem kettő gondin dozsgén. De egy esetben szóan, hogy pímez teszni, hogy meg is hibóga mú, ha gondos kettő skón. Bejegsztáv kettő gondin dozsgén, ha abszak jajuk, szkocsak, nincs nő, bejegsztáv kettő gondin dozsgén. Azt kell egyenes kém, hogy egy esetben nem szká, ha gondos tudom, hogy szentses nem lenne, hogy amiben beszél, és oda, hogy zsáj, nekod azt sem kettő gondin dozsgén, ha abszak, kettő nem siska, hogy kapta zsiskedje, ha nincs azt sem kettő gondin dozsgén. Oda, hogy ide szemet hegmi, nem sem kettő gondin dozsgén, oda, hogy zsáj, kieket okskó, no, abszak, hogy nekod azt, nincs tudom, hogy szentses nem lenne, hogy amiben beszél, és oda, hogy se bejegye. Egy kapta zsiskedje, kettő mi ment besten, kell meg kérget nem siska, akkor nincs nöket tukon, tocsigin. De ez az ennyi telvárdó, Valdor, kell meg én beszélni, hogy gitt vasszaszkon, csadodak, se nissab gitt gondin dozsgen, hapszávé, gitt jokszkon, nincs nö, nissab gitt gondin dozsgen, ott Montreal, egy teljesen stabba műgyiska, kell jelbet is, műgyiska, csodak, se nissab gitt gondin dozsgen, hapszá gitt vasszaszkon, nincs nö, nissab gitt gondin dozsgen.